0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Egy holhatatlan brand, amelyet a hallgatók tovább éltettek. Podtarisztja.hu.
1: Follow me to a point of no return.

0: You have reached a point of no return.
1: Ezerhuszonhatban is együtt. Poptarisztja.hu, a nosztalgia hangja.

rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás lágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: 9 óra van.
1: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbejáró minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gábor.

És ahogy hallották, természetesen a stúdióban itt a popterisznya.hu, a telefonszámunk 30-as 308-9844, a stúdióban pedig, erre mondom, hogy mint ahogy hallották, vagy hallottátok, Dombóvári Gábor vagyok, és én azt hiszem, hogy sok-sok érdekességgel tudunk ma is szolgálni. Hát azt majd mindjárt kitérek rá, de mindenki tudja, hogy a Bajnokok Ligája BL döntő, lázában ég az egész város, és halál komolyan mondom, és olvastam is, hogy 250 ezer szurkolót várnak a BL döntőre. Hát ez Kivetítő utca, Hősök tere, Puskás aréna, minden. De hát a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolói már összecsaptak éjszaka. Tömegverekedés volt a Király utcában, meg annak a környékén, úgyhogy hát nem tudni, hogy mi lesz, mindenki fél, hogy pirotechnikai eszközöktől kezdve összebalhéznak az angolok meg a franciák. Minden esetre, ahogy olvastam, 4000 rendőr fog vigyázni a rendre. Hát mára mennyire lehet, ultrák jönnek, ultrák lesznek, de attól függetlenül most tegyük félre ezeket a dolgokat, mert annyian jönnek, és annyian költik itt a pénzüket, és ismerkednek a várossal, mert többje nem csak úgy jönnek, hogy most ide jönnek, hogy 6 órakor van ma a meccs, hanem előtte való nap itt alszanak, és már megkezdődtek csütörtökön, a különféle előkészületek nagyjából be is fejeződtek mostanára. De nem csak az előkészületek, hanem a lezárások is. Úgyhogy mindenkitől elnézést kérek, de én nem fogom elsorolni azt a rengeteg lezárt időszakosan, vagy már csütörtöktől elkezdődött, és egészen június 3-áig, 4-éig tartó lezárásokat. Aki útnak indul, hát először is szerintem ne menjen autóval, másrészt pedig mindenféleképpen a BKK honlapján itt-ottam-ott nézze meg, hogy mire számíthat, merre mehet, akár gyalog, akárhogy. Na ennyit előzetesen, mert Károly Józsival 10-kor úgyis fogunk beszélni erről is, és hát nyaddából már azt hiszem, hogy ki lehetett találni, hogy természetesen a mai góltotó tárgya mindenféleképpen a Puskás arénában 6 órakor kezdődő, Paris Saint-Germain, tehát a PSG és az Arsenal BL döntő. Hát akkor a múltkoriról csak annyit, Popovics Lászlóval sorsolni fogunk néhány perccel 9:30 előtt. Majd, hogy nem, azt hiszem rekord dőlt, mert 46 tipp érkezett, ebből 27 országból, világból, 19 a bevásárlóközpontból, és 5-en találták el. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Emlékezetünkből, ugye mindenki emlékszik rá, hogy 3-0-ás győzelem volt. Ez a német kupa, hát nem tudom, hogy Stuttgartban mennyire örülnek neki, de minden esetre a Bayern 3-0-ra kiütötte a Stuttgartot. Na ennyit előzetesen, és aztán gyerünk tovább az időjárással, mert hogy ma az előző napokhoz képest hát gyakoribb, illetve erőteljesebb felhőzet, gomoly felhőzet zavarja meg a napsütést. Hát aztán délután is ez lesz, délelőtt nem várható csapadék, aztán délután az ország északi negyedében már lehet egy-két zápor is. Hát minden esetre továbbra is csak elszórtan, viszont hevesebb záporok, zivatargócok is kialakulhatnak. Hát ez nem a fővárosra vonatkozik. De hát nem mindenhol lesz eső, van, ahol már most is csepereg, de mindenféleképpen kis körzetekben ilyen hevesebb esőzések is lehetnek. Hát alapvetően meleg idő várható, ettől függetlenül kisebb fülletté válhat a levegő, aztán késő este és éjjel lenyugszik a légkör, tisztul az ég, enyhébb lökések lesznek már, ami a szelet illeti, és enyhébb lesz már a hajnal. Ami a vasárnapot illeti, változó erősségű gomoly felhőmezet mellett napsütéses, meleg idővel számolhatunk, csapadék az nem lesz jellemző, füllett idő, és már 30 fok köré is emelkedhet, fölé is emelkedhet a hőmérséklet napközben. Hát nem lesz nagyon légmozgása, és aztán vasárnap késő este már elképzelhető, hogy itt-ott a középső ország részben lesz, főleg éjfél táján egy kis csapadék. Hát ami pedig a hőmérsékleteket illeti, ma délután 24-27 északon, máshol meg 27-30 még. Holnap reggel már az is kellemes lesz, 11-15 fok. Holnap délután, ahogy mondtam, 30 is lehet, 28-30.
Hétfő reggel pedig már még melegebb, 14-17 fok várható, csak úgy, mint kedden, szerdán 13-16, és csütörtökön meg pénteken is, és a vasárnap délutánt mondtam, hétfő délután az is már 21-26, aztán kedden kicsit melegebb, szerdán még egy kicsit melegebb, szóval új délutánonként 27 és 30 fok körül alakul a hőmérséklet, hát meglátjuk. Aztán csütörtökön, jövő héten még mindig változékony, pénteken aztán tartósan lenyugszik, és hát ilyen melegedő, meleg idő várható. Hát meglátjuk, mit hoz a jövő. Hát mindjárt mondom aztán, hogy mi minden lesz még a továbbiakban, de hát azt hiszem, hogy most maradjunk annyiban, hogy hajrá!

0: Szokás szerint megérkezett az első tippperec Gábortól. Nem tudom bekapcsolni, mert nagy pakolászásos munkában van, meg valami hettetőn is. Úgyhogy a tippjét azt megmondta, ő 2-1-es Arzenál győzelmet tippel. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Természetesen, ahogy mondtam, ma este 6 órakor Puskás Aréna. Hát hatalmas a készültség, ugye, hogy miután néhány óra múlva kezdődik a mérkőzés. De hát, ahogy az előbb elmondtam, itt összeverekedtek a Paris Saint-Germain és az Arzelán szurkolói éjszaka a Király utcában. Tömegverekedés volt, úgyhogy hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a készültségnek, hát szóval nagyon-nagyon nagy szükség van rá, mindenféleképpen, mert annyit előre, hogy tavaly 2025-ben is bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába a Paris Saint-Germain, de hát akkor megnyerte történelmi első eseményét, első, hogy hívják, győzelmét. De hát aztán végül is Bayern München volt az ellenfele, amelyet 6-5-ös összesítéssel búcsúztatott a francia csapat. Hát most jöhet a Paris Saint-Germain történetének második fináléja. Hát minden esetre, ahogy mondtam, már pénteken összetalálkoztak a francia és az angol szurkolók. Hát aztán péntek este éjszaka, ugye Budapest belvárosában már össze is csaptak. Hát nem tudom, mindenféleképpen én azt hiszem, hogy ez nem ritka, és nem is ritkaság tényleg az ilyen hatalmas mérkőzéseknél. Hát meglátjuk, de reméljük, hogy azért nem lesz ebből olyan országos, vagy legalábbis fővárosi balhé. Minden esetre megvárjuk, és remélem, hogy a meccs gyönyörű pillanatai fognak dominálni, és nem a tömegverekedés. Ami pedig a továbbiakat illeti, hát mindenféleképpen ezért mondtam, hogy sok minden vár a mai hallgatókra. Hát ahogy szoktuk, Popovics Lacival majd nem sokára már sorsolunk, Károly Józsivel a 10 órakor megbeszéljük a leginkább most a futball eseményeit. Aztán 10:30-kor dr. Gyarmati Paor Zoltán író, filmrendező, rendező, operatőr, szóval ő a vendégünk, lehet ismerni, mert annak idején is írt könyveket, meg filmforgatókönyveket, és vagy egy-másfél évvel ezelőtt megjelent a Vérvonal, ilyen perjellel, Vérvonal című könyve, ami több okból is fantasztikus, mert a hiteles történelmi események mellé a fantázia világa is oda került, és ezekből született ez a középkornak a dicsőséges dolgait, meg a borzalmait megszületett a mű, és most megjött a Vérvonal után az Arcvonal, ezt majd a jövő héten fogják bemutatni, meg aztán a könyv héten, úgyhogy Zolival majd megbeszéljük, hogy mi ez. Ez lesz 10:30-kor, és akkor rögtön utána, mit tudom, mi 3-4-11 előtt már várom a stuttgarti telefont, már csak azért is, mert ugye hát nem fog örülni, és nem örültek a szurkolók a 3-0-ás vereségnek. A Dénes és Szent Miklósi János is jön, és aztán beszélünk majd autókról is, magyar gépkocsikról, meg villamosokról is, és el ne felejtse senki, hogy holnap, vasárnap nemzetközi, és természetesen magyar gyermeknap is, erről azt hiszem majd olyan 11:30-kor fogok bővenben beszélni, és ugyancsak holnap dohányzásmentes, nem dohányzó világnap van, hát akkor azért erről szót ejtünk, mert mindenki azt hiszi, hogyha ezeket az elektromos vaszkokat szívja, hogy az nem árt, pedig hát az is. Majd hát ez kiderül az orvosi vélemények alapján. Na de hát azért mindenféleképpen azt hiszem, hogy inkább a vidámságokról fogunk beszélni. És ami pedig a BL döntőt illeti, egy közhelye lélek győzön a jobb.
1: Poptarisznya.hu
2: Slágerek a nap 24 óra.

Az előbb említettem, hogy a BL döntő miatt 4000 rendőr, de hát ez annyiból igaz, hogy a helyszínen meg ott a környéken, de azért itt miután, ahogy említettem, 250 000 szurkolót várnak, a 4000 rendőr, ez azt jelenti, hogy mondom, ott igen, de egyéb 22 000 csendőr és rendőr lett mozgósítva a finálé idejére. Hát ezzel remélhetőleg meg tudják akadályozni a súlyosabb rendbontásokat, vagy mondjam azt, hogy a huliganizmust.

0: Másfél perc múlva lesz 9:30, és ahogy ígértem, sikerült is, Popovics László a vonalban. Hát szép jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Jó reggelt neked is, és a kedves hallgatóknak is.
0: És azt hiszem, hogy most nagyon is időszerű azt mondani, amit szegény, hát már nincs köztünk nézi, ő mindig mondott, hogy jó reggelt, jó napot, jó szurkolást. Hát ezt üzenjük az angol meg a francia szurkolóknak. Hát nyilvánvalóan most már napok óta tele van velük a város, és még maradnak is, mert ahogy én említettem korábban is, nem egy napra jönnek, hanem aztán itt alszanak meg, jönnek, mennek, város néznek. Hát hatalmas bevétel a turizmusból, de hát ez mindenféleképpen így nagyon jó. Na most nem kérdeztelek meg, de mindenféleképpen ugye 6 órakor döntő. Én neked beírtam a 3-2-t, mit szólsz hozzá? Paris Saint-Germain.
1: Jó, legyen akkor.
0: Legyen, akkor a franciák, rendben. Meglátjuk. Egyébként a múlt heti, csak érdekesen alakuló német kupa eredménye, Bayern München, Stuttgart. A Stuttgart 3-0 kikapott. Úgyhogy én majd mindenféleképpen várom a telefonját Csernyák Istvánnak olyan a 10:30, 11:45 tájban. Hát nem tudom, hogy mit szólnak ez a stuttgartiak. Na most ami pedig ezt az eredményt illeti, 46-an tippeltek, ebben 27-en innen-onnan, amonnan, 19-en a bevásárlóközpontból, hát és szokás szerint, ezt nem számoltam meg, de Beretyóújfaluról érkezett vagy 10-12 tipp, és eltalálták onnan is ketten. Na de most én egy olyat sorsolást találtam ki, ami csak úgy hirtelenjében eszembe jutott, és akkor mondhatom, a kiesőt mondod, vagy a bennmaradót?
1: Mondom a bennmaradót.
0: Mondod a bennmaradót. Na hát akkor, hát Jóska vagy, igen, nem is, január vagy február?
1: Hát legyen, mondjuk, maradjunk benne február, mert az a Valentin nap, az februárra esik, és közelebb is van a tavaszhoz.
0: Értem, jó, akkor február. Akkor most kérdezek egyet, még egyet, hogy hát Kárpátok vagy Krakó?
1: Ez most nagyon nehéz kérdés.
0: Ugye?
1: Maradjon a Kárpátok.
0: Maradjon a Kárpátok. Igen, akkor már 2 megvan az 5-ből, és akkor azt mondja, hogy februárt mondtad, ugye? Hát igen. Akkor most menjünk vissza oda, hogy Krakó kiesett, akkor január még ott van a kiesőknél. Hát akkor mi legyen? Január vagy Dorog?
1: Január vagy Dorog? Uh-huh. Január?
0: Hát, miért ne?
1: Újra bekerült a január?
0: Ja, nem, tényleg ő már kiesett. Hát na várjál, akkor viszont valamit sorsolni kéne.
1: Február vagy Dorog?
0: Nem, hát akkor igen, a január kiesett. Hát akkor most, hát válasszál. Akkor február vagy Dorog?
1: Maradjunk mondjuk a február. Tartsuk be konzekvensen a döntésünket.
0: Jó, akkor a Dorogot is kihúzom. És akkor most hát akkor bennmaradt a február, bennmaradt a Kárpátok. Akkor most a 2 közül melyik maradjon benn?
1: Legyen mondjuk a Kárpátok.
0: Kárpátok. Hát ez nagyon-nagyon jó. Azt hiszem, hogy lesz miről beszélni. Most elmondom a rendkedvéért, hogy mi is volt ez. Hát azt hiszem, hogy állandó szakértőnknek, Károly Józsinak tudunk gratulálni, mert az 5-ből ő volt az egyik, aki 3-0-ot mondott. És akkor a január volt Jóska, a február volt Feri, Beretyújfaluról, Kriszti a Patikából volt Krakó, és Dóri a DM-ből volt Dorog. Hát akkor Károly Józsinak fogunk gratulálni. Meglátjuk. Rendben. Na, szóval, most csak úgy zárójelben kérdezem, és vagy válaszolsz, vagy nem. Rajtad a sor, mert a magánéletről nem szoktunk beszélni, de úgy tudom, hogy nekem egy napolaj jutott eszembe, régen is volt ilyen, hogy bergamottos, de most nem bergamot, hanem Bergamo, ami egy gyönyörű hely állítólag, és úgy tudom, hogy te ott villámlátogatást tettél Orsival együtt, ugye?
1: Igen, kedves feleségemmel, illetve még a baráttársági része is tartott velünk, és mi nagyon szeretjük, rendszeresen visszajárunk oda, ugye Milánon belül Bergamo, ez egy ilyen hegyekkel körbekerített vidék, nagyon hangulatos, nagyon kellemes. Ha csak egy napra megy le az ember, akkor is rengeteg jó programot össze lehet ott hozni, jönni, menni, sétálni, túrázni, óváros megnézni, várat megnézni, különböző ilyen virágos kerteket lehet ott megtekinteni. Picit ugye Milánó azért mégis csak a divat fővárosa, és ilyen szempontból Bergamo is érintett. Uh-huh. Ilyen jellegű negyedek is vannak, és hát természetesen az olasz mentalitás, a hangulat, a kitűnő ételek, a croissant-ok, a szendvicsek, most is nyeltem egy nagyot, a különböző tésztás ételek, a pizzák, hát zseniális, a fagylaltok. Többek között Bergamo-ban van az a fagyizó, ahol a stracciatella fagylaltot találták, uh-huh. és oda szoktunk járni fagyizni. Árban nem olyan vészes, minőségben a lehető legjobb, amit valaha ettem legalábbis. Uh-huh. Nem csak én, hanem többiek is ezt mondják saját szemszögükből. Jó idő is volt, tehát sütött a nap végig. A vége felé már úgy jöttek ilyen csúnya felhők, minket nem kapott el, hát uh-huh. Istennek. És egészen elképesztő hangulat, és nagyon nagy, tehát meg tud nyugodni ott az ember.
0: Na-na.
1: És más, ugye hát olaszok mentalitását tudjuk, és hát az délután ők is pihennek, ez kimondotta jól jön nekünk is, aki munka után pihenni vágyik, ők munka is volt.
0: Igen.
1: De hentesek. olyan ételek, annak sajtok.
0: Hát azt tudom, nagyon jó. Ez egy ilyen last minute út volt, mert tudom, hogy 2-3 jöttem
1: el. Hát ez úgy van, hogy mindig nézzük ugye a repülőjegyeket, amikor van egy kis időnk, hogy mikor van napon belül, tehát ilyen hajnali indulás, késő esti visszaúttal uh-huh. párosítva, hogy jön ki. Ezt már februárban lefoglaltuk.
0: Ja.
1: A május 28-ai repülőjegyet. Oda-vissza 20.000 forint fejenként nagyságrendben mindennel. Oh. Ez egy abszolút válható összeg nekünk is.
0: Igen.
1: És de erre legzullább egyébként az 8 éve volt körülbelül, vagy lehet, hogy 7, akkor oda-vissza 8.000 forintból jött ki egy főnek a két repülőjegy ugye oda.
0: Ez igen.
1: Úgyhogy hát ezeket figyeljük, uh-huh. és nekünk valakien bevált helyeink.
0: Hát ennek...
1: volt már így többször.
0: Uh-huh. Ez nagyon jó.
1: De mostanában Bergamo a csúcs.
0: Hát akkor ez egy visszaút is lesz nyilván, de ez nagyon jó egyébként. Tényleg, hát kerozinnal nem volt baj, és amikor visszajöttetek, akkor nem volt zűr, mert itt éppen a BL döntő miatt, hát például a Ferihegyi utat, a gyorsforgalmit, azt is lezárták, vagy lezárják, szóval simán haza tudtatok jönni?
1: Alapvetően igen, bár mondjuk amikor mi lefoglaltuk a repülőjegyeket, még nem tudtuk, nem volt bennünk, hogy a BL döntő az most lesz, nem figyeltük, csak azt tűnt fel, hogy olcsó a repülőjegy aznapra. pont az volt, hogy ugye péntektől lettek, meg alakultak azok a forgalmi korlátozások, és nyilvánvaló, hogy rengeteg szurkoló, ahogy jön repülővel, nyilván az befolyásolja, hogy jól tudom, meg a Ferihegy egyes terminált is újra nyitották pont azért, hogy a fogadógépeket normálisan el tudják látni, meg hogy az embereket kiszolgálni, akik érkeznek, meg aztán majd néhány nap múlva visszamennek. Úgyhogy pont elkerültük centikkel ezt a dolgot, bár hozzáteszem,
0: hogy
1: később kb. Másfél órát a repülőgépünk uh-huh. visszafele.
0: Kevés volt a kerozin. Na jó.
1: Nem viszont, bár lehet, hogy már ugye a nagyforgalomra készülve volt némi csúszás, vagy nem tudom, mindig mondta a pilóta, már felszálltunk a gépre egy ilyen egy órás késéssel, és akkor mondta a pilóta mindig, hogy ez angolul, hogy hopp, most akkor még várunk egy kicsit, beszélünk a földi szolgálással, jaj, most jó hírek jöttek, mert már mindjárt el tudunk indulni, de hát még se a pushback, se a hajtóműdítás nem volt, mert gyakorlatilag látható volt, hogy még nem indulunk. Aztán ja. mindig itt szórakoztatott minket a pilóta így. De most ez van, most az van. Szerintem csak elindultunk végig. Éppen után értünk haza,
0: úgyhogy. Na, hát akkor... Köszönöm szépen az élménybeszámolót, és akkor hivatalból is, meg magánemberként is remélem, hogy hallgatod a rádiót, mint máskor is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És remélem felcsigáztalak téged is, hogy milyen témákkal jövünk itt elő.
1: Természetesen hallgatjuk a műsort, és gratulálunk a győztesnek.
0: Így van, és akkor jöjjön a reptér. Szia addig is!

Hát akkor mielőtt még Aucsilla és Szolnoki Péter elindítja a meseautót, azért az autók világában, főleg inkább a Forma 1-nél maradjunk, mert hát azért elég érdekes a hír, hogy Darazsat neveztek el a Forma 1-es pilótáról, Oscar Piastriról van szó, és hát a nevét immár a tudományos világ is biztosan megőrzi az utókornak. Arról van szó, hogy egy állatfaj összejött a McLaren Ausztráliának előbb, mint a Forma 1-es világbajnoki cím. Hát minden esetre három biológusnak köszönhető az, hogy a kutatók Myanmarban találtak egy borostyánba ragadt, eddig ismeretlen darazsat, amely nagyjából 98 millió évvel ezelőtt esett csapdába. Hát ezt hogy számolták ki a 98 millió évet, azt nem tudom. Minden esetre a néhány milliméteres kis rovar latin nevét a felfedezők határozhatják meg, és úgy döntöttek, hogy a Gasped Piastri latin nevet választják. Hát mindenféleképpen tanulmányukban leírják, hogy a névvel Piastri előtt tisztelegnek, az elnevezés pedig azt követően jött, hogy a borostyán színről a tudományos cikk első szerzőjének azonnal a McLaren narancssárgája jutott eszébe. Hát szóval tudomásunk szerint hasonlóra eddig a Formula 1 világában nem volt példa, olyan azonban már előfordult, hogy egy-egy sztár után neveznek el különféle élőlényeket. Hát akkor Piastri. Hát akkor az ő Forma 1-es autója már biztos mindenféleképpen meseautó.

Egy kicsivel elmúlt 3:40. Hát ugye azt szokás mondani, hogy tévedni emberi dolog, és én ebben a pillanatban belátom tévedésemet, mert mondtam, hogy 4000 rendőr készültségben itthon a BL döntő miatt. Aztán azt is elmondtam, hogy készültségben 22000, ám de itt a tévedés. Nem a 22000, hanem az, hogy a francia utcákra 22000 rendőrt vezényelnek a döntő miatt. Így hát Franciaországban ennyi rendőr és csendőr lesz az utcán szombaton a döntő miatt, mikor is meg lesz az összecsapás, és a belügyminiszter azt mondta a Brühl című internetes műsorban, és bejelentette, hogy ebből 8000-en a fővárosi agglomerációban teljesítenek majd szolgálatot, mert hogy ez egy nagyon jelentős rendőri jelenlét, hívta fel a figyelmet a tárcavezető, és megerősítette azt is, hogy a párizsi Champs-Élysées sugárúton szombaton este kizárólag csak gyalogosan lehet majd közvetíteni. Hát mozgósítás. És azt azért is tartottam fontosnak elmondani, hogy nehogy azt higgyük, vagy azt higgyék a drága jó hallgatók, hogy csak itt Budapesten és sok helyen, vagy éppen éjszaka a Király utcában csapnak össze a szurkolók. Hát ezek szerint a 22000-es felkészültség rendőr, csendőr, az még Franciaországban is a döntő miatt egyszerűen fantasztikus.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Mindjárt 10 óra van, kedves hallgatók, és ahogy a korábbiakban mondtam, és köszönöm szépen, mint minden héten, mindig állandó szakértőnk Károly Józsi itt van a vonalban. Halló, halló, szervusz, jó reggelt, jó napot!
1: Szervusz, Gábor, és üdvözlöm az összes kedves hallgatókat.
0: Akkor most 10-2 másodpercet figyelj.
2: Gratulálunk nyertesünknek! Nyereménye átvételéről munkatársunk tájékoztatja.
0: Ez a munkatárs én vagyok, és a tájékoztatás is következik. Hát az az igazság, hogy azért én tartozom már szerintem néhány könyvvel, amikor összefutunk. Most ismét, mert hogy a múlt héten jóformán rekord dőlt, 46-an tippeltek, ebből 11-12-en Berettyóújfaluról, 19-en Bevásárlóközpontból, 27-en országvilágról, mindenhonnan, 5-en találták el, Berettyóújfaluról Jóska és Feri, akkor a Patikából Kriszti, akkor az egyik DM-ből Dóri, és Károly Józsi. Úgyhogy gratulálunk.
1: Köszönöm szépen, Gábor.
0: Egyébként csak akik nem hallották, elmondom, hogy mindig úgy zajlik le a sorsolás, hogy 9:30-kor Popovics László kollégámat bekapcsolom, és akkor mindig kitalálok valamit, hogy miből lehet. És ez úgy zajlott le, hogy akkor mondom, hogy a bennmaradót mondjad, és akkor mondom január vagy február. Azt mondja február. És mondom akkor Krakkó vagy Kárpátok. Azt mondja Kárpátok. Mondom, és akkor Dorog vagy Kárpátok. Azt mondja Kárpátok. Na most ez úgy nézett ki, hogy Jóska volt a január, Feri volt a február, Károly Józsi volt a Kárpátok, Krisztia a Patikából volt Krakkó, és Dóri a DM-ből volt Dorog. Hát ez így zajlott le. Úgyhogy akkor a továbbiakat megbeszéljük. Na de hát, miután minden itt a BL döntő körül forog, itt is, meg Franciaországban is, meg mindenhol, de én mégiscsak egy magyar hírrel kezdeném, hogy hát a múltkor te megsejtetted, na nem akarom elviccelni, hogy a Fradinak lesz edzője, és már nagyjából tudjuk is, hogy ki csak nem volt nyilvános. Hát Borbé Balázs, kérlek tisztelettel, ott hagyta, illetve hát elment Győrből, és ő lett a Fradi edzője. Két rész a kérdés. Az egyik, hogy hát miért, ne úgy tudom, hogy már régen az utánpótlásnál dolgozott ott. Miért? Másrészt pedig, hogy magyar edzőt válogatotta, vagy választotta Fradi. Ez a dupla kérdés.
1: Hát igazából volt vele egy közös fotóm. Tavaly novemberben készítettünk egy közös fotót Balázsa a Gruppa Mo Arena lelátóján, VIP szektorban, mert már akkor tudni véltem, hogy a következő edzője a Ferencvárosnak Borbé Balázs lett. Mert én, most már itt mindenki tudja, a hallgatók is, egy Oroszváron legjobb barátom, és ő mondta, hogy ő eldöntötte, mert eddig mindig az volt, hogy ugye egy négy tagú grénium dönti el a Fradinál a edzők és az igazolási kérdéseket, és mondta, hogy most ő egyedül fogod dönteni, és ebbe nem is nagyon hagyott beleszólás senkinek, hogy neki most Borbé Balázs a fő jelöltje, akkor ha egyszer majd úgy alakul, hogy Robi kint távozik, vagy elmegy, vagy bármi történik, és amúgy is sok meccsenként szokott lenni Balázs a Fradi meccseken, amúgy is megtalálható volt a nemzetközi mérkőzéseken, az Upamo Arénában mindig nézte őket, és valahogy mindig egymás mellé keveredtünk, és beszélgettünk is egy párszor személyesen, és akkor mondtam neki, Balázs, hogy csináljunk egy közös fotót, mert ugye teletél a Ferencváros következő vezetőedzője, akkor csak nevetett rajta, de megcsináltuk ezt a fotót, tehát hogy én tudtam, hogy amikor felmerült az, hogy Robi elmegy, akkor tudtam, hogy Balázs lesz a fő célpont, és ugye Pali tájékoztatott is a tárgyalás után, hogy akkor meg is egyeztek már, amikor ugye én már múlt héten mondtam, hogy már megvan az edző, akkor már a hét közepén megállapodtak, csak el Borbé Balázsnak ugye a jogos szabadságát töltötte a bajnokság után, a tárgyalás után elutazott Spanyolországba egy hétre, és most jött haza, úgyhogy most realizálódott ez teljes mértékben a dolog.
0: Hát így már akkor érthető mindenféleképpen. Hát nézd, én azt hiszem, hogy sőt, biztos vagyok benne, hogy jó ez a választás.
1: Hát David, remélem én is. Szerintem ugye a csapat az, a Ferencváros vezetősége mindig arra törekszik, hogy minden átigazolási időszak után erősödjön a Ferencváros. Szerintem ez most is így lesz, különben így, ahogy a híreket hallom. Bár sok távozó lesz, a kezdőcsapat közeléből annyira nem, ott két-három játékos távozása realitás.
0: De hogy hívják, bocsáss meg, azt a Mac, a M betűvel kezdődő, az is elmegy állítólag.
1: A Mac Csebrei Mac.
0: Igen, igen.
1: Ő is elmegy, igen, úgy néz ki, hogy eladjuk. Akkor ugye megy a Sisé, ő nem hosszabbította meg a szerződését, de hát ugye, ugye a Mariano Gomez személyében tökéletes pótlásra talált a Ferencváros, a végén már nem is játszott a Sisé meccseken. Akkor az Abufáni az már ez a harmadik átigazolási szezon, mikor jelezte a távozási szándékát, ott ott az Özdával nem tudom, hogy, hogy bejelentették-e már, de, de ott ott szerintem ott megszületett már a megállapodás, úgy tudom. A távozásáról is nagyjából ennyi, ugye ment a Pesics, meg hát van egy csomó olyan kölcsönjátékos a Ferencvárosnál, akiket én amúgy már is felejtettem, hogy, hogy vannak még beszélni Tessziről, Csirkovicsról, ezekről a játékosokról, abból szerintem ott, ott szinte mindenki fog távozni, Fabikián is például. Úgyhogy, úgyhogy lett egy mozgás, de hát ugye lesznek érkező oldalon is játékosok, meg hát ugye én elmondtam egy mondatot a múltkor, aminek három pontot tettem a végére, hogy a Ferencvárosnak nincs egyedül tulajdonosa a futballklubnak, és ugye már a Blik megszellőztette, hogy, hogy szaudi üzletemberrel tárgyal a Ferencváros. Úgyhogy azt elárulom, hogy, hogy ez az információjuk nem teljesen hibás, de nem, nem, nem is biztos, hogy megállja a helyét. Mert nem a, nem a, nem a tehát, hogy inkább az üzletember hovatartozására gondolok itt származási helyre. Úgyhogy meglátjuk, úgyhogy kíváncsi, izgalmas, nagyon izgalmas őszelé néz a Ferencváros. És szerintem minden nagyon rendben lesz.
0: Na, jó, akkor gyorsítunk. Egyébként azt csak zárójelben mondom, hogyha már tulajt említetted, hogy a Ideoton Fehérvár megint eladó, hát majd meglátjuk, mi lesz, de a Fradiról csak egy mondat zárásképpen, hogy hát egyrészt a női csapat bajnok lett, én már nem tudom, igen, hatodszor, igen, hetedszer.
1: Hetedszer,
0: ugye? És a másik igen. pedig, hogy olvastam a nyilatkozatot, hogy minden szakosztályban a Ferencváros elindítja a csapatot, szóval nincs olyan, hogy most elfogyott a pénz.
1: Hát itt azért voltak itt ilyen hamis információk, meg indulatgerjesztési próbálkozások minden oldalról, amiknek azért ez a közgyűlés gyorsan véget vetett, azóta csönd is van.
0: Igen.
1: Annak örültem, hogy ez megtörtént, mert már hiányoltam ezt a kommunikációt. Úgyhogy már mindegy, minden megy a maga útján.
0: Persze, hát ez van. Na, és akkor hát itt vagyunk a BL döntőnél. Én itt a műsor korábbi részében, és az előbb mielőtt bekapcsoltalak, mondtam is. Itt elmeséltem, hogy hogy készülnek. Az egyik csapat az talán egy kicsit fáradtabb, mint a másik, éppen a korábbi meccsek miatt. És az, hogy nem az, hogy itt balhé van, mert a Király utcában már összeverekedtek a két csapat szurkolói, az Itzaka. De hát Párizsban is 22 ezer rendőr és csendőr készenlétben, és gyalog lehet csak menni a Champs-Élysées-en, szóval én azt hiszem, hogy nem túlzás az, ami, és nem bulvárlap írta, hogy ma az egész Európa Budapestre figyel. Így, ugye?
1: Igen, vagy most talán kitágíthatjuk ezt a kört az egész világra.
0: Igen.
1: Igen, hát azért ez egy fantasztikus, pont, ugye szombat van, orosz fel itt volt nálam, és pont, mert ugye ő az UEFA-n egy nagyon komoly, vagy több nagyon komoly pozíciót is tölt, de az ECA Board igazgatósági tanácsának az egyik tagja. Most csak így zárójelben a ők, tehát hogy azért most rengeteg híresség a futball világából, régi játékosok jelennek meg, klubvezető, klubigazgató, klubtulajdonosok ezen a BL döntőn, és ugye ő a házigazdája a BL döntőnek ebből a szempontból, és ő fogadja őket, ő van velük szinte egész nap. Pont azt mondtam, hogy ez egy hatalmas dolog, hogy Budapestre került ez a,
0: így van,
1: ez a BL döntő, ez egy hatalmas büszkeség, és tényleg az egész világ szeme rajtunk van, úgyhogy hallottam a vízhangokat így Palitól így közvetlenül, hogy, és hogy nagyon, mi nagyon büszkék lehetünk, mert nagyon-nagyon pozitívan értékeli
0: Hajjaj.
1: A futballvilága Budapestet, meg ezt az egész rendezést, meg a stadion. Úgyhogy nagyon büszkék lehetünk most
0: igen.
1: a fővárosunkra és a Puskás Arénára is.
0: És főleg az, hogy európai újságírók mindenki nyilatkozott, és hát elmondták, hogy azért Európa nagyvárosaiban van egy csomó, ahol ilyet még nem sikerült rendezni, például Svédország se tudott még rendezni, szóval azért ez egy tényleg nagy dolog mindenféleképpen.
1: Ez nagyon nagy dolog.
0: Hát nem is beszélve a turisztikai bevételről.
1: Hát igen, és az 400 000 turistát vártak, vagy hogy érkezett meg erre a hétvégére Budapestre, tehát látjuk a budapesti közlekedésbe, úgyhogy nekem van egy pár sofőröm, akik járják a várost, mindegyik panaszkodik, hogy nem tudnak haladni, de mondtam nekik, hogy hát most ez a három nap, ez ilyen lesz, türelem,
0: így van.
1: És akkor megoldódik, de inkább örüljünk neki, mert ugye tényleg hatalmas bevétel ez a fővárosnak, Magyarországnak, én látom a vendéglátóhelyeket, ugye elég sokat látok el a belvárosba, és látom, hogy milyen megugrott rendelés mennyiségekkel dolgoznak, ami nekem is jó, de nekik főleg, mert tényleg egy nagyobb bevétel tudnak regisztrálni.
0: Igen.
1: Úgyhogy örülök neki.
0: Egyébként azt, ez meg is jelent, de hát ennél még több lett, mert arról volt szó, hogy 250 ezer szurkolót várnak. Hát ez idáig rendben van, és azt én még fölírtam, hogy a legdrágábbra, nem emlékszem, de ez több százezer forintról van szó, de minden esetre a legolcsóbb jegy 70 euró, ami olyan 28 ezer forint körülbelül.
1: Hát igen, az végül azt szerintem az emberi különben, de most már ugye nincsenek ilyen nincsenek ilyen jegyárak már, tehát ugye azok még ugye a sorsolásnál voltak, ugye a UEFA sorsolt jegyeket, és úgy lehetett regisztrálni, és akkor lehet a jegyeket, jegy lehetőségeket nyerni, hogy jegyvásárlási lehetőséget, és ott voltak a 70 eurós jegyek. Most már azért ilyeneket nem találsz, most pont a egyik ismerősöm mondta, hogy a felső karéban van két eladó jegy, de hát valami 300 ezer forint per darabjáért.
0: Hát azt azért nem, na.
1: Azért az azért elég húzós azért.
0: Na, utolsó másfél-két percben vagyunk, de mielőtt még a politikát említeném, azt megjelent, hogy hát ugye, hogy Borbé Balázs elment, de állítólag Vitális Milánt is, meg a másik játékosukat is, a Tóth Rajmundot, őket is keresgélik, méghozzá Skóciából, meg innen-onnan, tehát lehet, hogy Borbé Balázs után még meghatározó játékosok is elmennek a Győrből.
1: Igen, ezt ugye tudtuk, hogy ez így fog történni, ebben biztos voltam, és
0: igen.
1: És ez meg is történt, ugye a Celtic keresi a Vitálist, hát meg ugye magyar válogatott játékosokról beszélünk, és nekik az ázsiójuk azért, amikor valaki most már bekerül a magyar válogatottba, jelentősen emelkedik, mert most már ez egy komoly tényező, a hál' Istennek a magyar labdarúgó válogatott, úgyhogy nem is véletlen az érdeklődés irántuk, és én azt gondolom, hogy nem csak ez a két távozó lett Győrből, Szerintem Oszkárnak komoly gondjai lesznek ebből, bár lehet, hogy ezek kellemes gondok, mert ugye komoly pénzeket is fog kapni, és majd meg fogja tudni oldani, de szerintem nem lesz egyszerű a Győr helyzete, főleg így, hogy Bajnokok Ligája selejtezőbe indul elveszíteni az edzőt, a két alapjátékosodat elveszíteni, és szerintem még ott nem két játékos lesz, hanem négy, aki el fogja hagyni a győri csapatot.
0: Na hát akkor annyit, mielőtt még a tippedet kérném, hogy a politikáról nem ejtünk szót, de mindenféleképpen azt azért már kíváncsiak, mert hogy a Magyar Pétert is meghívták. Orbán Viktor is azt mondta, hogy ott lesz, és aztán a bulvársajtól már meg is szellőztette, illetve hát az, hogy ott lesznek, az rendben van, hogy kikinek drukkol, azt nem tudni, de már így jelent meg a bulvársajtóban, hogy vajon Magyar Péter kezet fog-e Orbán Viktorral? Hát szóval...
1: Szerintem itt ez egy tipikus bulvársajtói hír.
0: Igen.
1: Tehát, hogy szerintem mindenki, legalábbis én magamból indulok ki, tehát, hogyha én kimegyek egy mérkőzésre, akkor nem azzal foglalkozok, hogy ki van ott rajtam kívül a stadionban, hanem szurkolok, meg kíváncsian nézem a mérkőzést. Persze nyilván, ha barátaimmal találkozok, nagyon örülök nekik, de szerintem ennek semmi jelentősége nincsen, hogy ki fog kinnülni a lelátón, vagy ki nem
0: persze
1: fog kinnülni a lelátón, úgyhogy tök jó lesz ez a BL döntő.
0: Na hát minden esetre most ezt csak ezért hoztam szóba, mert végre most nem arról beszéltünk, hogy kit szid, meg kikivel veszek
1: szid. Igen, mert kinek mennyire van, kinek mi van.
0: Igen, ami minden nap, és pláne most hát a választások után, de az, hogy most egy sport esemény egy helyre viszi az ellenfeleket. Na, akkor...
1: Igen, és ez jó.
0: Mit tippelsz, kérlek, tisztelettel?
1: Hát én most, én nem szeretem, tehát, hogy én nagyon szeretem a jó labdarúgást, és így nem is szoktam szurkolni ilyen BL döntőkön soha senkinek.
0: Én sem.
1: Mert ugye szurkolni csak a Ferencvárosnak tudok, és de most viszont nem minden hátsó szándék nélkül a PSG-nek, pedig nem kedvelem őket, sőt, és én mindig is becsültem őket. én optondi módon, mert ugye bizonyították, de most a PSG-nek tiszta szívből szurkolok, hogy jól érezzék magukat, a tulajdonosi csoportjuk nagyon jól érezze magát, itt Budapesten tetszem meg nekik ez a város, és nyerjenek egy BL-t itt.
0: Igen, milyen arányban?
1: Úgyhogy szerintem egy sima 2-0-ás PSG győzelem fog születni ezen a mérkőzésen.

0: az egyik közértből Zsuzsánda telefonált, ő azt mondta, hogy 4-2-re fog nyerni, mármint az Arzenál. Úgyhogy változatos.
1: Benne van az is a pakliba, hát ez egy 3 esélyes mérkőzés.
0: Hát, na, jó. Hát akkor még egyszer gratulálunk a nyereményhez. És
1: köszönöm
0: a
1: szépen.
0: Találathoz, hát bár minden úgy lenne, és mindig így legyen. Igen, igazad, így, aztán így. Egyszer már megbeszéljük, hogy ezt hova jó. És hol találkozunk, jó?
1: Rendben,
0: köszönöm
1: Gábor.
0: Szépen,
1: kellemes
0: hétvégét,
1: további szép a hétvégét a hallgatóknak.
0: Neked is, szia-szia. Hát akkor mi megutazunk egy kicsit.

Life is a world of fantasy.

0: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
1: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbe járó minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.
2: Ez így igaz, drága jó hallgatók. Pillanatokon belül mindjárt 10:30 van, és ahogy a korábbiakban beharangoztam, vendégünk dr. Darmati Paor Zoltán, rendező, író, sok-sok-sok mindennel foglalkozó, nagyszerű kolléga. Szervusz Zoli, halló, remélem jól halljuk egymást.
3: Szervusz Gábor, szeretettel üdvözlök mindenkit.
2: Akkor külön köszönöm, hogy tudunk beszélni, mert úgy hallottam, mielőtt bekapcsoltalak, hogy egy rendezvényen vagy. Ez már a könyvekkel kapcsolatos, vagy egyéb?
3: Nem. Ne felejtsük el, hogy én amellett, hogy pillanatnyilag egy-két könyvet is már írtam,
2: igen,
3: nekem van rendes munkám is. De amikor megkérdezik azt, hogy egyébként magának van tisztességes munkám, van, kérem szépen. Fotós, videós, grafikus vagyok, tehát a Magyarság Kutató Intézetnek a dokumentációit csinálom.
2: Így igaz. Na hát szóval, én a korábbiakban elmondtam, hogy annak idején be is mutattuk a Vérvonal című könyvedet. Hát ami egyszerűen, hát én most csak annyit tudok így visszamenőleg elmondani, hogy az Árpádház, a Szent Korona, hogy ilyen szavakat mondjak, de a lényeg az, hogy te úgy csináltad meg ezt a könyvet hosszú kutatómunka után, hogy benne a sötét vagy nem mindig sötét középkor, és a hiteles történelmi ismeretek mellett kutatási eredményeket, és ahogy annak idején mondtad, a legvadabb fikciók között válogattál. Na most én tudom, hogy ennek a könyvnek nagy sikere volt, de hát azért ezt egyszerűen fantasztikus, már bocsáss meg, hogy ezt mondom agyraval, hogy szimultán nyomozás zajlik a jelenben és a múltban. Hát szóval ez egyszerűen félelmetes, és akit nem érdekelt a történelem, vagy iskolában nem szerette, az is megszerette, mert azért az Árpádházról is olyan dolgok derültek ki. Fantázia szülemény, meg igazság is, ami nem nagyon van. Na, ennyi a bevezető, és akkor most már át is adom a szót, mert a Vérvonal után újabb vonal jött, méghozzá az Arcvonal, amit a jövő héten kedden mutatsz be, azt hiszem az Alléban. Ez az Arcvonal mit takar, és hogy született?
3: Igazából ez a vonal ciklusnak a második része lesz, hiszen a közös nevező, amint látjuk, a vonal lesz a regényekben, úgyhogy nem tudják, hogy még hány kötet lesz belőle, de szinte biztos, hogy a végje a záró vonal lesz. De a viccet félretéve, az első részt, a Vérvonalat valóban úgy írtam meg, hogy amire az internetnek a nézőközönsége, olvasó közönsége úgy reagált, hogy ez a magyar Da Vinci kód. Hiszen az Árpádok vérvonalának az újraélesztéséről szól, valamint a Szent Koronának a elrablásáról a parlamentből. Ha a második részt, az Arcvonalat nézzük, ebben az esetben viszont ez véleményem szerint a magyar Tutankhamon.
2: Aha.
3: Tehát mondjuk úgy, hogy magyar feldolgozása lesz, hiszen arról szól, hogy az évtized legnagyobb régészeti felfedezését, ami egyébként egy valós felfedezés, amelynél én személyesen ott voltam, az abasári ásatás 2020-ban, és ezen a kutató csoport, aki ott dolgozik, másnapra halott. Úgyhogy igen, köszönöm szépen a reakciót. Ez erről szól, természetesen egy ember kivéve, ő Herceg Roland, a ciklusnak a főhőse.
2: Hát ez, és akkor most mindenféleképpen muszáj feltennem a kérdés előtt egy mondat, mert nem titok, hogy amikor bemutattuk a Vérvonalat, hát én emlékszem rá, meg hát el is olvastam, de ha már itt említetted a Szent Koronát, akkor csak úgy hirtelennyében felcsaptam a könyvet, és azt mondja, hogy mégis mi a bubánatot keresnek Attiláék a Szent Koronán. Emma fejében kigyulladt a piros lámpa, hiányzó szűzanyakép. Koronáról letört liliomos kereszt, rendben, recseg, görögök, mi sem, de hogy a hunbirodalom, hadurai a szentek és az apostolok között. Na ezt csak figyelemfelkeltésként mondtam a korábbi könyvedből, de hát nyilván hasonló sikerre, én nem akarom elkiabálni, de lehet ennél a könyvnél is számítani, gondolom. Ugye? Reméljük.
3: Ebben a könyvben is van egy legendás vérvonal, Abba Sámuelnek a vérvonal. Egy legendás király, egy titokzatos, legyőzhetetlen fegyver, egy ezer éves kaland és egy titkos hálózat, amely a napjainkig amelynek a keze a napjainkig ér, és akik nyilvánvalóan minden erővel meg akarnak akadályozni, hogy bizonyos dolgok a felszínre kerüljenek.
2: Értem.
3: Úgyhogy én úgy írtam meg ezeket a könyveket, hogy rengeteg apró információ legyen bele szőve a cselekménybe. Uh-huh. Ne úgy érezzék az emberek, hogy egy történelem könyvet akarnak lenyomni a torkukon.
2: Ez az.
3: Hanem miközben halad előre a cselekmény, az a, és a főhősökkel együtt nyomozunk, menekülünk, harcolunk, az alatt megismerjük a magyar történelemnek ezeket a részeit, az hozzájuk tartozó jelenlegi kutatásokkal, és a köztudatban lévő konteokkal, összeesküvés elméletekkel, néphitekkel, és ez együtt adja valaki ki a végén azt, hiszen a főhős egy történész, tehát nekem, aki az utolsó másodpercig ragaszkodik ahhoz, hogy a tudományosság talaján maradjon, de nem tyukja be a fülét, akkor, amikor hall valamit, arra mindenképpen neki reagálni kell, akár mekkora összeesküvős elmélet, neki is kiderül az.
2: Na akkor csak annyit, mielőtt még rád kérdeznék utoljára most, hogy hát nem mindenki tudja a történelemből, de hát te ezt sokkal jobban tudod, hogy ugye Sámuel Magyarország harmadik királya volt, méghozzá 1041-től utal uralkodott néhány évig, de azt én direkt megnéztem, hogy a hagyomány szerint István király húgának férje, aki az Aba nemzetségből származott. Na mindegy, hát itt a Gesza Hungarorumban is megjelentek erről dolgok. Na szóval, én nagyon várom a könyvet, az odáig rendben van, de... És azt mondtuk, hogy kedden, jövő héten, de nyilván nincs vége a bemutatóknak. Hol lesz még, és nyilván az ünnepi könyvhéten is, ahol hozzá lehet jutni?
3: Az ős bemutatója az a Allés Krutonban lesz, a Liddis belül, és hát oda várok értelmszerűen nagyon nagy szeretettel mindenkit. Ez az első nyilvános debütálása a könyvnek, de egyébként, ha valaki felmegy az internetre, ott már biztosanyára találkozhat azzal a kis trailerfilmmel, amit én elkészítettem ezzel kapcsolatban, amely a, mondjuk úgy, hogy a legeklatánsabb jeleneteket tartalmazza, hiszen én mellette videózással foglalkozom, és elkészítettem egy olyan kis trélert, amely mintha egy filmnek az előzetese lenne, természetesen, ami még nem lövi le az összes poént a könyvből.
2: Kár, hogy nem én voltam a narrátor ezúttal, mert a másiknál már volt ilyen. És akkor, tehát akkor ez meg lesz, és ha már a Magyarságházát említetted, ott is lesz egy bemutató, ugye?
3: A Magyarságkutató Intézetben pedig 11-ére várjuk az embereket majd szeretettel.
2: És az már megvan,
3: hogy... Ahhoz személyesen is találkozhatnak. Uh-huh. Igen.
2: És az már kiderült, hogy az ünnepi könyvhéten fogsz-e dedikálni, ha igen, hol?
3: 13-án 17 órakor leszek kint a Hitelkiadónak a standjánál, ott is nagyon nagy szeretettel várok mindenket egy kis baráti csevelyre.
2: Hát akkor a baráti csevelyről arról, hogy én nagy szívfájdalom, de kedden nem tudok eljönni, ennek egyszerűen az az oka, hogy hasonló cipőben járok, egyrészt mert nem én mutatom be a könyvedet, másrészt pedig kedden, ugyancsak aznap, 2-án, én a körúti könyves helyen, meg könyvtár helyen mutatok be és moderálok könyvet. Túlcsányi Sipos Éva volt vendégünk a csatornán is. A legújabb könyvét én moderálom ott közönség előtt. Úgyhogy hát hasonló cipőben járunk, de hát utána majd természetesen találkozunk.
3: Ez egy ilyen könyves időszak, de hát ez is legyen. Igazából a hosszú történeteknek szerintem mindig lesz ideje, és remélem, hogy mindig lesz olyan olvasó közönség, aki fogékony lesz a hosszú irodalomra is.
2: Így van, és akkor következik a zene, Divide következik, aminek hát nagyon jó kis címe van, azt mondja All the Story in History, tehát minden történet, ami a történelemben benne van. Köszönöm szépen, Zoli, hogy itt voltál, és
3: ez
2: fogunk még találni.
3: Jó. Köszönöm, Gábor.
2: Én is, szia, minden jót.
3: Szervusztok, minden jót.

Hát akkor egy pillanatnyi szünet után hajtsunk tovább, és már csak azért is, mert azért volt ez a picurka kis szünet, mert éppen tipp érkezett méghozzá Kapuváról, Molnár Feritől, akit nem tudok bekapcsolni, azt mondtam, majd talán egy fél óra múlva még esetleg fölhív. Hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. De hát, hogy itt mit hoz a jövő. Hát szóval itt a korábbiakban beszéltünk, hogy a bulvár sajtó megírta, hogy vajon kezet fog egymással Magyar Péter és Orbán Viktor. Hát majd meglátjuk, és egyáltalán, hát hogy ez hogy van, a sport és a politika, minden esetre, hát hogy is mondjam, csak finoman szólva. Bródi Jánosnak erről érdekes véleménye volt.

0: Hát akkor ennyi volt Bródi János, és akkor megérkezett Stuttgart, megérkezett Csernyák István. Halló, halló, jó reggelt, vagy jó napot, szép halló, napot.
1: Szép jó napot Budapestre.
0: Hát szép jó napot Stuttgartra is. Vágjunk a sűrűjébe. Én azt hiszem, hogy itt nagyon sok hallgató, aki a Stuttgartnak drukkolt, csalódott, mert ugye a múlt hétről itt vagyunk ezzel a, hát hogy is mondjam, csak azért ez egy tisztességes vereség volt, igaz?
1: Ja. Bevallom fiasztásan fair módon, hogy megérdemeltenek kapunk ki, mert ugye az első fél időre jól tartottuk magunkat. Szóval a második fél időre elfáradtak a fiúk, és Harry Kane az a legapróbb hibát észreveszi a védelembe, és ott is van, de legapróbb hézagot, és angol hidegbérre berúgja a gól.
0: Ez
1: a fiatalember, ez egy fenomén. Mondjuk így. Ami egy nagyon nagy vitát oldott ki, hát na. Hát ő volt a Bundesliga történetében az első 3,1 millió eurós játékos, transfer, a 100 millió évet a Bayern München, és most nem érdekelt senkit, hogy előtte tucatnyi ilyen 90 milliós transfer voltak, hanem akkor kérdezhetően a média megnyomta a tízas gombot, hogy fölháborodás, és mindenki föl volt háborúban. Ez így szokott is lenni. Különben most nem ismertem ugyan a sokat vitatott mondatát, vagy szavajárását Karl-Heinz Rummenigge-nek, hogy a pénz nem rúg gól. Hát csak
0: rúg
1: gól. És viszont tudni kell erről a fiatal emberről, hogy egy szempontból nem igazán hozzá a Bayern Münchenhez. Mert ő nem egy Manuel Neuer, nem egy Bastian Schweinsteiger, nem egy Thomas Müller.
0: Igen.
1: Hát ő neki null arrogancia, null gőg, ebből szempontból nem passzol a Bayern München, mert nagyon szerint fiatal ember éljen. A Harry Kane.
0: Igen.
1: És hát nem kell messzire menni, hogy a statisztikát ezük az elmúlt Bundesliga szezonban ő viszi a pálmát Puskostól, mint gólkirály, mert 36 gólt rúgott a szezonban, tehát úgymond csak a Bundesligába.
0: Igen.
1: És úgy követi a második gólkirály az a mi Dennis Ungávunk, akit 19-et rúgott. Tehát ez elmond mindent gyakorlatilag.
0: Ez jó. Nagyjából, igen.
1: Ugye megkérte a foci rohadt a nagy nap, ugye a döntő Budapest
0: a BL.
1: Hogy hát mi rendezzük, hogy az... Igen. Megmondanám a tippeket először, Gábor.
0: Már is írom. Ibolya?
1: Egyébként hozzáteszem, hogy a Ibolya 2-1-es Alterál.
0: 1-2, igen.
1: Részemről én inkább a Párizs meg fogja védeni, meg 2-0-át a Párizsnak.
0: Akkor pontosan úgy tippeltél, mint Károly. Hogy?
1: Igen, most nem értettem.
0: Nem, csak mondom, úgy tippeltél, mint Károly Józsi, a múlt heti győztes. Na igen?
1: Oké. Na, ott akartam folytatni, hogy a két csapat keretértéke egyébként egész pontosan 2,6 milliárd euró.
0: Keretértéke
1: a két csapatnak. Emlegetett, hogy már megvolt úgymond az előjáték, ugye hát a fenek ugye össze szórakoztak, meg verekedtek, meg stb. De nem kell messzire menni, ez ugye mondhatod, hogy huligánok.
0: Igen.
1: Ez a huligán szó egyébként a 19. század végei Londonból ered.
0: Igen.
1: Ott volt egy nagyon népes, mint 30 tagú, vagy még annál, nem tudom mennyi, tehát egy nagyon népes, bűnözői háttérrel rendelkező ír család. És ezek, úgymond volt egyébként más nincsenek, stb. És ezek, ahol megjelentek, és több mint öt volt a családból valami, legyen az étterem, kocsma, rendezvény, utca, bármi, ezek mindig rendbontók volt. Hát ennek a családnak, ennek az ír nagy családnak volt huligán a családi neve. Onnan ered ez a szó. Egyébként 1918 körül a huligánt azt ráhúzták, ugye ráhúzták, de ráadták, az annó ugye nagy októberi szocialista forradalomnak a kivívóira,
0: tehát
1: úgymond a részvezőire, forradalmának idézőjel, tehát a forradalmának nevezik magukat. Őket Londonban akkor huligánoknak nevezik.
0: Uh-huh.
1: Akkor volt körülbelül 50 év szünet, és a 70-es évekbe került ez úgymond a futballzenek vagy szurkolók közötti rendbontókra, hogy újra huligán. De ez a szó eredete különben.
0: Ez igen, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad, és természetesen nekünk is van egy együttesünk, a Hooligans, De hát ez nem erre
1: akkor
0: vonatkozik.
1: Akkor születésnek hossza folytatnám a megengedet?
0: Természetesen, aztán úgyis, igen. Születésnapos.
1: Igaz, hogy múlt vasárnap volt a színnapja neki, de ha múlt szombatot elkadott, ugye férnek is színnapja volt, tehát légy is mondani. De gyakorlatilag akkor múlt vasárnap töltötte be 85. születésnapját. Robert Len Zimmermann, aki nem mond szerintem semmit,
0: így, nem.
1: Akkor egy rövid bejátszást megenged, akkor
0: jó.
1: Szerintem tudni fogod, és a hallgatót is. 25 másodperc.
0: Oké.
1: Okay.
0: Jöhet. Hát ebből nem sokat hallani. Hát. Így.
1: Hallható volt, érthető?
0: Na hát nem volt hallható, bele is beszéltem, és nem is volt érthető, mert nagyon-nagyon halaványan, és itt-ott-ott akadozva nagyon pici buká, ilyeneket lehetett hallani, úgyhogy legjobb, ha megmondod, hogy kicsoda. No?
1: Oké, hát akkor megmondom, hogy Bob Dylanről beszélünk.
0: Így van, de mondom, nem lehetett.
1: Bob Dylan nevető úgy választotta, hogy egy Robert Dylan egy verszi vizsgálta, hogy átírja ezt a hosszú nevét, hogy van egy rövid művésznévre.
0: Uh-huh. Hát akkor annyiból megelőztelek, hogy én a múlt... Igen. Mond.
1: Tehát gyakorlatilag most, amit bejátszottam, az a Knopfing on Heaven's Door.
0: Volt, így van.
1: Akit sokan a Guns N' Roses-hoz kötnek inkább.
0: Uh-huh.
1: És egyébként őnek ez a legismertebb száma, mondjuk a legsikeresebb, mert a legsikeresebb száma az 1965-ből Like a Rolling Stones.
0: Így van.
1: A második legsikeresebb száma statisztikailag Blowing in the Wind, 63-ból, uh-huh. És ez a harmadik, a Knocking on Heaven's Door, 73-ból.
0: Így van.
1: Most itt az ismertségét, viszont ez a legismertebb, ezt a Guns N' Rosesnak köszönheti, mert ugyanis ők úgymond csináltak egy kavarverziót 1991-ben, és 1973-ban ezt a dalt tartalmazó lemezből adott el 1 milliót. Guns N' Rosesék viszont az album, amelyik ezt a számot tartalmazta, a kavarverziót, ők meg 19 milliót adtak el.
0: Igen.
1: Gyakorlatilag azért ez a legismertebb szám, és sokan, nagyon sokan a Guns N' Roseshoz kötik, holott uh-huh. Hát ez Bob Dylannek a dala.
0: Na hát, akkor annyit teszek csak hozzá, hogy a múltkori műsorban én ezt megelőlegeztem, és mondtam is két sort, vagy két mondatot Bob Dylanről, hogy itt a születésnap lassan-lassan. Na jó, hát akkor ezt beírtam. Hallottam, hogy köhécseltél egy kicsit. Megfáztatok? Milyen idő van?
1: Nem volt hideg, csak mit tudom én, valami nyolja van, de ideg nem volt, tehát megfáltozik, mert még ribaj hazudott valamit az óvodából.
0: Az lehet. Egyébként, hát ha azt mondom, hogy David Beckham, akkor azért nagyjából tudjuk, hogy kiről van szó, de itt erre a BL döntőre, hát a futballvilág krémje is itt lesz, mert jön David Beckham, Ronaldinho, Ibrahimovic, úgyhogy jönnek mindenféleképpen nagyon sokan. És főleg azért, mert Beckhamről a jelenléte biztosra vehető, miután az UEFA őt választotta a döntőt felvezető The Race Begins című kisfilm arcának, amelyben motoron, hát hogy úgy mondjam, érkezik a magyar fővárosba. Úgyhogy tényleg akkora felhajtás van, hogy és nem csak itt, hanem egész Európában, ahogy elmondtam. Hát gondolom, mindenhol várják a döntőt. Ez van. Igaz? No.
1: Hát szerintem nagyon izgalmas lesz. Uh-huh. Hát az, hogy ne az utcán legyen izgalmas, meg a parkolóban, hanem valóban a sportolóban legyen.
0: Igen, így van. Hát a 6 órakor kezdődik a meccs, nem tudom, hogy nálatok bele lehet-e nézni. No?
1: Közvetítik?
0: Na, hát jól van akkor. Rendben, igen. Hát akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és egyáltalán nem célzatos a Bayern München után, hogy most, hát akkor kamcsülük, gyerünk vissza, és akkor a Münchener Freiheit következik. Lehet? Na?
1: Lehet, mondjuk hát, hogy nincsen el fájhát, az ötömből, hogy ez 88-ban, amikor én értettem, még a szabban is ez volt. Nem értettem, hogy mit ilyeneket, csak mindig emlékszek, hogy állandóan ők egy sikeres együtt, szóval nem tudom, megvannak-e még egyébként. Akkor nagyon sikeres, nagyon-nagyon sikeresek, hogy legalábbis itt mindenkedről lehet.
0: Hát akkor most, akkor Ibolyának is minden jót, jó étvágyat az ebédhez, és nagyon köszönöm, hogy megint, mint mindig, itt voltál időben. Szervusztok, minden jót, viszhal!
1: Viszontlátásra, Gábor, kellene sétigetekedés hallgatók, és jövő szobaton találkozunk.
0: Így van, köszönöm, szervusz, viszont hallásra.

A telefonszámunk át 30-as 308-9844-es. Kaptam újabb tippeket, ezúttal SMS-ben. Azt mondja, hogy Fanni 3-2, aztán jött itt még egy, igen, Gyöngyi, ő szintén offot ért, 3-0, és akkor még egy volt, igen, volt még egy, mindjárt megtalálom, ahova fölírtam. Igen, Misi, 3-2. Hát akkor várom továbbra is a tippeket, de mielőtt még tovább megyünk, azért maradjunk még egy picit Németországban, Berlinben, mert 1879. május 31-én egy Werner Siemens nevű német mérnök a berlini ipari kiállításon bemutatta az általa alkotott első villamost. A szerkezet tulajdonképpen egy kerekekkel felszerelt 2,2 kilovattos villanymotor volt, amely kis kocsikat húzott. A villamos az összesen 24 utast, minden nehézség nélkül, a sínekből nyert villamosság erejével 7,5 km/h sebességgel szállította végig a 300 méteres körvasúton az utasokat. Hát szóval megjött az első villamos, de hát természetesen, ugye már mindenki tudja, nekünk is van egy első villamosunk.

0: 11 óra és fél perc van, Molnár Feri a vonalban. Ugye arról maradtunk, hogy ha tudsz, akkor visszaszólsz egy fél óra múlva, visszaszóltál, itt vagy. Köszönöm szépen, na a tipp az volt. Na mit vársz a mai BL döntőtől?
1: Kettőd a PSG-nek, és Kapuváron 25 fok van, és felhős sajnos az idő.
0: Itt
1: tehát
0: is.
1: Kicsit ilyen 19, tehát hűvösebbnek érezni. És tényleg éppen néztem szegény Djokovicnak a szenvedését, ja. És előtte a Sinnernek. Félelmetes, tehát 2-0 vezetés annyira rosszul is volt, tehát valami problémái voltak, nem tudom, hogy ilyen jellegű, de ezek is Fonseca szépen azért kihasználta és följött, tehát nagy csata volt, egy 2-1-es szettig, de utána szegény Djokovic nagyon elkészült, próbált erőlködni, sajnálom.
0: Hát
1: sajnálom, tehát megdöbbent ez az időjárás.
0: Megdöbbentő, de hát így
1: majd
0: van.
1: Ma este.
0: Hát így van. Hát na, meglátjuk ma este. Hát akkor te 2-1-es Paris Saint-Germain, és akkor hát nem tudom, lesz időt belenézni a meccsbe?
1: Hát ha lesz rohanka rossz közvetítés, akkor nem fogom nézni.
0: Azt gondolom, én is így vagyok vele.
1: Akkor őszintén mondom, nekem ez a jelenlegi modern foci már túl van dimenzionálva.
0: Ja.
1: Tehát az a régi 40 évvel ezelőtti kis játékosság az már abszolút nincsen ebben a fociban sajnos.
0: Igen,
1: és
0: igen.
1: Nem, annyira már nem tetszik, de biztos, hogy a technika jobban tudja már nálunk, hogy hogyan kell a focistáknak mozogni, mint...
0: Ja. De persze én mindig szóba hozom ilyenkor, hogy, és nem csak én, hanem a futball szakemberek is mondják, hogy azért is alakult át ennyire, mert mindenki beáll akár 10 emberrel védekezni, és elfelejtik azt, amit Puskás Öcsi bácsi mondott, hogy mindegy, hogy hány gólt kapunk, csak rúgjunk egyel többet.
1: Azt igen, tehát ez a támadószor, hát a Pakson működött valami.
0: Igen, szinten. Igen.
1: De ott ugye azért benne volt a játékban mindig, hogy kis kapannak nagyon nagy arányal, de hát így is harmadikok lettek.
0: Persze.
1: Úgy gratulálok neki.
0: Így van. Jó,
1: akkor én meg... majd jövőre meglátjuk.
0: Meglátjuk, és akkor nagyon szépen köszönöm, hogy vissza tudtál szólni. Akkor minden jót, és vigyázz magadra.
1: Bocsánat, ugye épp a, van az üzletben régi nagy kézilabdásoknak, Perez Carlosnak, Ivancsik testvéreknek, Neze, és akkor történeteiket meséltem el, hogy kaptuk tőlük.
0: Igen.
1: Sőt, a Matárnak a kupagyőztes csapatának az aláírt Neze, Sira Pistének a meccs. Úgyhogy mekkora érték, azt nem mondtam, hogy sajnos már a mai nemzetésnek ez már nem érték. Nekünk még itt a boltban nagyon jó érték, mert mindegyik személyes élmény.
0: Hát megvan. Jó.
1: Megváltozott a világ.
0: Na hát bocsánat, akkor mondjad, de ezt köszönöm, hogy elmondtad, akkor vigyázz magadra, minden jót, és még
1: köszönöm,
0: egyszer örülök.
1: Mindenkinek
0: hogy...
1: nagyon jó hétvégét kívánok.
0: Szintén. Szia, minden jót. Hát ennyit Kapuvárról, de hát ha már itt az első villamosról volt szó, akkor az első magyar gépkocsiról is essen szó. Már csak azért is, mert 1905. május 31-én akkor indult el az első magyar gyártmányú kocsi 2000 kilométeres próbaútra. Ez egy ilyen négyütemű, négyhengeres és vízhűtéses motorral ellátott csomagszállító autó volt, amelyet Csonka János gépészmérnök készített a Magyar Posta számára. A próbán átlagosan 26 km/h, maximálisan pedig 35 km/h sebességet ért el. Hát ennél ugye már a Trabant is többet megy.
2: Ladies and gentlemen, this is Trabant limousine.

0: A vonalban pedig Kubál Dénes. Szervusz Dénes, örülök, hogy tudunk beszélni, ha csak néhány percet is, mert nagyon sűrű ez a mai nap. Szervusz, halló!
1: Szervusz Gábor, üdvözöllek!
0: Kuc-kuc!
1: Bocsánat, hogy félek, tisztelettel, illetve a hallgatókat is.
0: Semmi gond. Na hát akkor először is kérném szépen a tippedet a BL döntőre.
1: Akkor úgy indulunk a feleségemmel.
0: Egy-egy. Igen.
1: Magam részéről 2-0.
0: Paris Saint-Germain, igen.
1: A Kata 2-1.
0: Szintén Párizs.
1: A Csabi maradt a NB1 tippjei, amit fokott lenni, 2-2.
0: 2-2. Jó, hát a tippek megvannak, de szóval mit vársz a meccstől? Mert várhatóan azért izgalmas lesz, csak úgy, mint izgalmas a Fradi új edzője.
1: Én remélhetőleg egy jó illamú, hát egytől tartok, hogy nem valószínű, hogy ez egy gólgazdag mérkőzés lesz. Én bevallom, hogy nehéz elindulni, vagy kiindulni. Most abból nehéz következtetni, hogy tavaly a PSG 5-0-ra nyerte a BL döntőt. De hát az egy más meccs volt, más csapat volt. Én szerintem itt mind a két csapat elsősorban nagyon, de nagyon meg fogja erősíteni a védelmét.
0: Igen.
1: És aztán ez most hogy fogja a csapat értékesíteni játékban? Mi az, amit meg tud kockáztatni, mert valamit biztosan fog kelleni, úgyhogy én ettől függetlenül azt mondom, hogy a Paris Saint-Germainnek a csapatát tartom esélyesebbnek.
0: Igen.
1: Persze ettől függetlenül az eredmény bármi lehet, lehet az ellenkezője is, hogy az angol csapat fogja. Egy biztos, Gábor, milyen érdekes azért, elég sok csapat, akár a BL-t nézzük, vagy az elődjét nézzük, de nem volt angol-francia döntő.
0: Igen, illetve nem.
1: Nem volt angol-francia döntő mérkőzés. Ugye 1955-től íródik, 92-93-ig a történet. Hát egyszer ez is elkövetkezett, vagy bekövetkezett. És azért én egy picit belenéztem abba a dologba, hogy egyáltalán hogy hány magyar játékos, edző vagy játékvezetőnek volt része a döntőben való szereplésre. Hát ugye torony magasan a Puskás vezeti 1960-61-62 három alkalommal, ebből ugye a legnevezetesebb az 1960-as, ami Skóciában zajlott, a Frankfurt ellen 4-0-ás győzelem, és ő 4 gólt rúgott. Majd utána következett a Csíbor Kocsis Kubala féle Barcelona, amely végül is, ahol a magyar válogatott is elvérve Svájcba 2-0 után 3-2-vel szenvedett vereséget. Majd két magyar játékos is, illetve romániai magyar, ugye Bölöni László, illetve Jenei Imre egy csapatban a Steaua-val nyerte meg ezt a kiváló tornát, nem beszélve arról, hogy volt közben egy 1964, ahol a Kül Lajos képviselte a magyar színeket, mint a Brűznek a játékosa, vereséget szenvedtek 1-0-ra a Liverpooltól. Hát edzők is előfordultak, ugye a Gutmann, a Puskás, a Kovács István, a Jenei, a Csernus, a Lóránt és a Lőv Zsolt. És játékvezetőnkből 4 játékvezető van, illetve úgy, hogy az egyik, az romániai magyar, a Kovács István, aki döntőt vezetett.
0: Igen, hát ennyi. Jó. Én nagyon-nagyon örülök, hogy történelmi visszatekintést is adtál, és hát én azt hiszem, hogy azért csak-csak belenézünk a meccsbe. Hát ha esetleg Roland Garros van, akkor abba is belenézünk. Dénes, akkor vigyázz magadra, és elnézést, de mondtam, hogy rövidebbek leszünk, mert még nekünk annyi minden van a nemzetközi gyereknaptól kezdve a dohányzásig minden. Úgyhogy én örülök, és köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni jövő héten bővebben. Rendben?
1: Én is köszönöm szépen, kívánok mindenkinek nagyon jó hétvégét. Vigyázzunk magunkra és másokra.
0: És ne dohányozzunk.
1: Szervusz, Gábor, visszhall,
0: szervusz, minden jót, és akkor azt hiszem, hogy a korábbiakban már ígértem, hogy itt vagyunk, mert 1988 óta a WHO kezdeményezésére, mármint

a nikotin függőséget. Hát szóval sok dohányos próbál meg egy cigaretta nélkül leszokni, vagy annak segítségével leszokni. Csak hát ez nem hatékony, mert egyértelműen nem ez a megfelelő megoldás, és nem állapítható meg, hogy pozitív hatása lenne a nikotin elhagyására. És a linci Ordens Klinikum kutatója és az osztrák környezeti és foglalkozás egészségügyi dohányzás ellenes munkacsoport vezetője, ugyanis az e-cigaretták és a hevített dohánytermékek nem égetik a dohányt, hanem 350 fok körüli hőmérsékletre hevítik, és párologtatják a dohányt, vagy a, hát idézőjelben, folyadékot, és ezek többsége nikotint tartalmaz, és ugyanúgy függő lehet az illető, mint egy másfajta rendes dohányos, hogy így mondjam. Szóval ahelyett, hogy leszoktatná, nikotinról is méregteleníteni, továbbra is nikotinnal táplálja, tehát a szívre és az érrendszerre gyakorolt negatív hatásai miatt ugyanolyan káros, mint a hagyományos cigaretta. Hát szóval én azt hiszem, hogy ez nem kell semmiféle kommentár. Legjobb, hogyha rá se szokunk, vagy ha leszokunk.

0: Ennyit a dohányzásról. A szokásosnál kicsit rövidebben, de folytatjuk Berettyóújfaluból. És akkor köszönöm szépen, hogy tudunk beszélni. Hát kérem szépen, hajrá! No, halló!
1: Halló, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Üdvözlöm, János! Na hát akkor én szerintem, mielőtt bekapcsoltam, mondta, hogy érdekes, és egy kicsivel több tipp is van, akkor én azt javaslom, hogy kezdjük ezzel, jó?
1: Jó.
0: Akkor én már akkor is írom.
1: A szokásos sorrendben, akkor kezdjük a lányokkal. Ari? 1-2.
0: Ari. 1-2, igen.
1: Tehát úgy írtam fel a tippeket, hogy PSG Arzenál.
0: Így, a, így is van, tizen, igen.
1: Okay. Zsiga 2-1.
0: Zsiga 2-1. Csak zárójelben mondom, hogy közben Sárkány Feri telefonált, és

0: 5-0-ás PSG győzelmet mondott.
1: Hát,
0: igen.
1: Zita 1-1.
0: Zita 1-1, úgy, mint Klári, Dénes felesége, igen.
1: Csabi 3-1.
0: Csabi 3-1, igen.
1: Imi 3-2.
0: Imi 3-2.
1: Imi 2-2-1.
0: Imi 2-2-1, igen.
1: Imi 3, szintén 2-1.
0: Akkor most megjöttek az imik, szintén 2-1.
1: Aztán Jóska 1-2.
0: Gratulálunk, mert a múlt hetit ő is eltalálta. 1-2, igen.
1: Pisti 2-0.
0: Pisti 2-0, igen.
1: Andris 2-2.
0: Andris 2-2.
1: Sanyi 2-1.
0: Sanyi 2-1.
1: Ági 3-2.
0: Mint Popovics 3-2.
1: Feri 4-1.
0: Akinek gratulálunk, mert ő is eltalálta a múltkor, igen.
1: 4-1, aztán Gergő 2-1.
0: Gergő 2-1, ide zárójelben mindig ideírom, hogy BF, mármint hogy Berettyói falu, mert az Offotértben is van egy Gergő, igen.
1: És akkor hát az ő típje most Portugáliából, az Atlantó utcán partjáról érkezett, és akkor itt mondanám el, hogy lesz két vendégjátékosunk, és akkor a végén mondom majd a sajátot.
0: Jó.
1: Kiki 3-2.
0: Kiki?
1: Igen.
0: Ő hölgy?
1: Nem.
0: Nem?
1: Jó.
0: Hát pedig a Krisztián. Kiki az... Hát Krisztián, hát pedig...
1: Krisztián csak ez a beceneve. Kiki pedig... 3-2.
0: Nekem van Kiki nevű csajismerősöm. 3-2, igen.
1: Igen. Erik 1-1.
0: Erik 1-1.
1: Ők honnan? Én a végén 2-2.
0: 2-2, és ők honnan vannak a vendégjátékosok?
1: Ők, hát a budapestiek, ők csak kint vannak, jó mondom, remélem a település nevét, Penis nevezetű település, ez Portugáliában, az Atlantó utcán partján van.
0: Ez igen.
1: Ez egy ilyen szörf paradicsomnak nevezhető, sokan járnak oda szörfözni. Ugye mi Kaparikán voltunk, az is ott szokott lenni mindig a Hungarian Surf Festival. Hát itt legalább van hullám, itt lehet azért tényleg lovagolni a hullám.
0: Hát az igen. Ja, akkor most azért mindenféleképpen itt annyi minden történt, nem csak a Fradival, hanem a válogatottal is. Azt még nem is mondtam, hogy egy sportpszichológus is segíti most már a válogatottat, egy hölgy. A futszálban is voltak érdekes dolgok. A legutóbbi eredmény mi volt?
1: Hát most, hogy én tegnap néztem meg felvételről, volt a harmadik helyért a Veszprém, és ugye a Debrecen, a Deac játszik. Hát nehezen, de a Veszprém beúszta, 3-2 lett, olyan hiszem a vége. És ugye a bajnoki döntő is, ugye az is hétfőn volt, vagy nem hétfőn, na, mi volt tegnap, azt mondja, tegnap péntek, akkor csütörtökön este.
0: Igen.
1: Hogy nagyon nagy küzdelem volt, végül is az Újpest 2-1-re megverte a Nyíregyházát. Jó kis meccs volt, azt sikerült szinte végignéznem, úgyhogy igazi jó kis döntő volt, tehát azt mondom, hogy volt minden, ami a szemszának ingere. Nagyon jó szurkoló csapat, ugye Újpest elvitte a Vasas kézilabda csarnoka.
0: Bizony.
1: Sterbinski Anna Máliáról hiszem elnevezett.
0: Amália, Sterbinski
1: Amália. Bocsánat.
0: Volt szerencsém.
1: Nem hiszem, hogy egy kiváló kézilabdázó volt.
0: Volt szerencsém riportot csinálni vele.
1: És ott játszották, és hát ugye teltház volt, nagyon jó hangulatú, hát ugye az újpestiek nagyon jó kis szurkolótáboruk van. Hát nem tudom, még az, hogy a szoktával annyival tartozok, hogy végül is Kazasztán Kazasztán megverte Spanyolország egy kicsit meglepetéssel, úgyhogy Spanyolország lett a szokka.
0: A szokka, igen, ezt olvastam én is, igen. Mi jó, hogy a múltkor beszéltünk is róla, mármint a szokka.
1: Így van. És ugye elkezdődött a minifoci EB is, ahol szintén részt veszünk, ez Szlovákiában, Pozsonyban van, és hát harmadikként végeztünk a csoportban. Ma még lesznek meccsek, és utána dől el, hogy mint legjobb harmadik tovább jutunk, vagy nem. Kicsit néztem a meccsből, nagyon gyors, kicsit hasonlít a futcára, de ezt is 5-4-en játsszák, tehát 5 mezőjátékosan és egy kapus. És ugye, mint korábban is beszéltünk róla, ugye kicsit érdekeltek vagyunk Újfaló részén, mert hogy Trencsényi Jani ugye itt lett nálunk, ugye itt nevelkedett, debreceni számadásra jött, de itt nevelkedett nálunk, itt lett válogatott játékos, volt edzőnk is, itt a Mezei Vilni, most a Nyírbától futta a csapatának az edzője, de egyúttal viszi a mini foci válogatottat
0: hát,
1: is.
0: Hát büszkék lehetünk
1: úgyhogy,
0: rá.
1: Úgyhogy egy kicsit szorítottam is a srácoknak. Tehát a lengyelek ellen ugye ott sajnos kikaptunk, pedig vezettünk, Szlovéniát sikerült megvernünk, és tegnap Kazasztánnal egy 0-0-ásig játszottunk. Ez érdekes, mert azért ritka a 0-0-ás eredmény.
0: Így van.
1: Azért egy ilyen kis pályás focinál. Úgyhogy most várom, hogy hogyan alakulnak a mai meccsek, aztán a sport televízió közvetítette, sikerült az utolsó pillanatban megegyezni a Európai Szövetséggel.
0: Igen.
1: És a sport, hogy is M4 sport .hu. Ott lehetett nézni.
0: Jó, na János, akkor nagyon szépen köszönöm, haladunk tovább, és akkor nagyon jó hétvégét, és hát akkor győzzön a Jobbik, ahogy mondani szokták, Paris Saint-Germain és Arsenal, 6-kor kezdődik, ha valaki nem tudná. Jó? Köszönöm szépen.
1: Legvégén hajrá,
0: Honvéd. Hát az természetes. Oké, köszönöm, hogy itt volt.
1: Viszontlátásra, további jó műsorvezetést.
0: Köszönöm. Hát akkor egyébként az Andrássy útra is folyamatosan érkeznek a kisbuszok, kutyás egységek és a rendőrautók, mert hát már gyülekeznek ott már mostanában mindenhol. A szurkolók közben a hősök felé sétálnak, rollereznek, még a kávéházakban is üldögélnek, itt nyoma sincs már a tegnap éjszakai Király utcai balhénak. Jól megférnek egymás mellett az arzenálosok és a PSG-sek, sőt kezet is fognak egymással. Hát aztán piros mezes szurkoló, kékek, mindenféle korosztályból, az igazi lázadók is felbukkantak, akik nem a BL döntőben szereplő csapatok mezét viselik, úgyhogy mindenféleképpen nagyon-nagyon nagy a készültség, és mint mondtam, 4000 rendőr felügyeli a rendet, pedig hát a rendőri munka, mindjárt hallják, nem is olyan könnyű.
2: Jaj Istenem, Úristen, hol van itt valaki? Jó napot kívánok!
3: Csókolom a kezét, tessék parancsolni, helyet foglalni. Miben segíthetek?
2: Kérem, én szeretnék bejelentést tenni.
3: Feszülten hallgatom.
2: Kérem, nem is tudom, hogy mondjam. Nekem ellopták a pénztárcámat.
3: Atya úristen!
2: Igen.
3: Na ne! Ne, hát mondja, hogy nem!
2: De, kérem, de...
3: Megáll az eszem. Egyszerűen nem tudom elhinni.
2: Pedig így volt, kérem, így volt.
3: Nem találok szavakat. Bocsásson meg, mindjárt összeszedem magam. Hol történt ez a szörnyűség?
2: A villamoson, kérem, a villamoson.
3: Uram, atyám! Ha már a villamoson is! Hát hová jutottunk?
2: Kérem, én a kezembe fogtam a táskát, ugye? Nem is tudom, hogy történhetett.
3: Istenem, milyen iszonyú ez?
2: Igen.
3: Ilyet tenni egy szegény védtelen nővel, aki csupa kedvesség, csupa báj. Hát hová fajul ez a világ? Csak kerüljön a kezem közé ez a gazember. Engem nem érdekel a jog meg a törvény, én cáfatokra tépem, hogy írmagja sem maradjon az ilyen férgeknek.
2: Uramisten!
3: Ezt tenni egy ilyen gyengébb, finom teremtéssel. Ó, szakadj meg, sív!
2: Na, kérem, nem, hát nyugodjon meg, kérem.
3: Ugyan már! Maga könnyen beszél. Nem bírom elviselni ezt a gyalázatot. Hát kérdem, én ebben az országban már minden szabad. Hát mondja meg, drága asszonyom, de őszintén, hát való ez?
2: Ugye? Nem való. De ne izgassa fel magát, hát azért nem nagy tragédia.
3: Nem nagy tragédia! Hogy kifosztani egy békés, istenfélő embert? Földön futóvá tenni egy szorgos, becsületes polgár?
2: Na nem. Á, csak mindössze 2000 forint volt a tartalma.
3: Mit számít a 2000 vagy 2 millió a beletipornak a méltóságunkba? Nem számolgatni kell, akkor nincs helye józan mérlegelésnek. Reszkes nyomorú, kit még utol nem ért a törvény keze eltitkolt bűnödér. Ó, búzat, vérj, búzat!
2: Ó, uramisten, hát jaj, csillapodjon már, úgy vélek, hogy még valami kárt tesz magában.
3: És? Mit számít az én hitvány életem?
2: Jaj, nem, ne mondjon ilyet, maga egy értékes és vonzó ember.
4: Azt mondja.
3: Zavarva lelkem, mint a bomlott cimbalom. Örül a szívem, és mégis sajog belé.
2: Ja, és milyen művelt.
3: Nem adhatok más, csak mi lényegem. Ó, drága asszonyom, ha tudná.
2: Igen, tessék.
3: Emmi. Ó, hogy így kell találkoznunk.
2: Na nem, hát nincs semmi baj végül is. Hát hadd simogassam meg azt az okos kis buksiját, úristen. Mosolyog rám, édes kisfiam. Na, ugye már jobb? Na, most pedig fölmegyünk hozzám, jó? Csinálok egy finom teát, egy forró fürdőt. Jó lesz, én kis őrmesterem.
3: Előbb írja alá, hogy nem kíván feljelentést tenni.
2: Ó.
3: Olvashatóan, jó?
2: Jó, drága, itt írjam itt.
3: Messze laki?
2: Nem, csak itt a közelben. Na, mehetünk, kedves?
3: Mehetünk. Csak ön után, drága hölgyem. Ó, de nehéz meló ez.
0: Pogány Juditot és Bajor Imrét hallották. Megyünk tovább, mert a győztes mindent visz, és nem sokára jön a gyereknap is.

Fél 12-re ígértem, kicsit megcsúsztunk, de hát remélem ez nem baj, mert a gyermeknapról van szó, ami a világ sok országában ünnepnap. Hát általában június 1-e, de ez egy Törökországból eredő, és ezen a napon különösen és a volt kommunista országokban vált népszerűvé. Hát aztán ugye az ENSZ ülésezett, és azt mondták, hogy legyen a nemzetközi gyermeknap április 23-a, aztán tovább változott a dolog, aztán lett egyetemes gyermeknap 54-ben, ezt is javasolták, és hát aztán itt nagyon-nagyon sokféle volt a világban. Magyarországon az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére már a 20. század első évtizedében is rendeztek gyermeknapot. És hát itt a vidéken, Budapesten, illetve Pesten, akkor még Pesten, nagyon-nagyon sok megmozdulás volt, és aztán 1943, míg a Nemzeti Gyermek Hét néven futott, 44-ben aztán már nem rendezték meg, hát ugye háború volt, és végül is a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége június 20-a és 27-e közöttre tette annak idején, de még 1948-ban, hogy legyen gyermekhét, de végül is, hát aztán 1948 novemberében a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség moszkvai tanácsülésén úgy határoztak, hogy a jövőben június hóban a világ minden olyan államában legyen, ahol a Nemzetközi Nőszövetségnek szervezete van. Hát végül is ment, de hát Magyarországon 1950-től 53-ig június első vasárnapja, azt követően pedig május utolsó vasárnapján rendezték, illetve rendezik meg a Nemzetközi Nőnapot. Na de hát, hogy a világon mindenhol, mert januárban Tunéziában, a Bahama-szigeteken, Tajföldön, februárban, mit tudom én, a Cook-szigeteken, aztán Új-Zélandon márciusban, Tajvan, Hongkong áprilisban, Bolíviában is szintén áprilisban, de még Mexikó is ide tartozik, Japán, Dél-Korea, május második vasárnapja ez a spanyol, ott is ünnepeltek, és aztán még májushoz tartozik Nigéria, no, de hát Norvégia is, Magyarország ugye megvan, hogy utolsó vasárnap, és nagyon-nagyon-nagyon sok felé, én az egész évet nem sorolom el, de hát azért a végét még elmondom, az, hogy novemberben Horvátország, India, és aztán november 20-án nagyon sokan, Kanada, Egyiptom, Etiópia, Finnország, decemberben is, és hát a legvégét jelzi egyenlítői Guinea, Gabon, Csád, Kamerun, Dél-Szudán, Szudán, ez december 23-a és 25-e, úgyhogy mindenhol a világon ez van, de én javaslom, hogy hát én azt hiszem, hogy nem csak ekkor, hanem mindig is mindenki vigyázzon a gyermekekre és saját magára is. És hát tulajdonképpen az a jó, hogy minél tovább lélekben, hogyha fel is nőttünk, maradjunk gyermekek.

Nem sorolom az újonnan érkezett tippeket, még van 1-2-3 perc arra, hogy írjanak, vagy megmondják. Minden esetre maradunk a sportnál, mert hogy Whitney Houston is elénekli, a szerelem is egy bizonyos kontaktsport.

Hát akkor lassan-lassan itt vagyunk a végénél. Minden esetre özöllenek a turisták, ezt hallottuk a meccs miatt. Úgyhogy szóljon nekik a dal.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit. Kedveli műsorvezetőinket?
3: Akkor mondja el ismerőseinek,
2: hogy ők is szerethessenek minket.
0: Ez a poptalisznya.hu. Poptalisznya!
4: 31 seconds and we're going for auto sequence 30 minutes, 10 seconds, 4, 3,

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Dance.
1: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
2: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
1: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
2: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Kukacharisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kukacharisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya
2: Poptarisznya! A ting ting ting, ha ha ha, a hit hit brr, Ramaya.

0: részre pontjú egy korábbi...
1: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
2: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
1: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
2: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
1: Használják, hallgassák.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás, veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
0: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a Zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.

Dario nagymester a héten, mi készen lett. A Klasszik Rivály 14. részével. Óriási hála neki!

0: Just close your eyes.
1: Zolika.
0: You're not alone.
1: Neked is.
2: Come on.
1: De semmi, senki más nincs egyedül.

Ugye? Ugye úgy, hogy megtévesz? Az én Nexus ilyen. Egyre inkább. Vagyok, aki vagyok. És minden nap egy kicsit. Egyre jobban.

0: Jó, drágáim, holnap gyereknap! Ne felejtsétek el!
1: And we're leaving broken hearts behind.
0: A gyerekeket.
1: Mystified.
0: Tudod, hogy jó a gyerek?
1: Mystified.
0: Ha boldog.

Ha nem egy igazi gyerek, gyerekkori, gyereknapi nóta, de az én gyerekkoromra elég jellemző volt. Meg is látszik most az életemen.

0: Az univerzum változik, de a zene örök.
1: Zeneverzum Kudák Misivel.
2: És hogy be tudjon teljesedni a teli hold, amire mindig is vágytunk. Áldott teli holdat mindenkinek. Nem annyira jellemző rám. Mármint ez igen. De aki majd beleszól. A kollega Bobo. Nem rám jellemző. De csak miattad.

0: A szem az a kis ablak, amin a lelked néz ki. Traus Liza.
1: A dolgok változnak, de a zene örök.
2: Zeneverzó Kudák Misivel.
0: Tudod, drágám, meséltem neked, a múlt héten a Follow the Flow koncerten voltunk a parkban Lilivel, és egészen remekek voltak a srácok. Szerintem az ötödik sorból néztük őket, Lilinek nagyon nagy élmény volt, szinte az első ilyen nagy koncertje. Hoztam is neked egy újabb dalt innen.

0: nincsen értő ezen kívül, nincsen megismerő ezen kívül. Ez a te lelked, a halhatatlan, a belső vezető. Brit harányaka uppinásád. Körülbelül ő. No, drágám, ez volt a 133. zeneverzum. Itt május 30-án, holnap teli hold van. 10 milliószoros nap, gyereknap. Nagyon-nagyon-nagyon szeressétek egymást. Ma a félvilág bennünket figyelt. Itt a BL döntő kapcsán egy pillanatra itt látok egy... Ez a mai miniszterelnök zseniális a Facebookon, hiszen folyamatosan látom, ha akarom, ha nem. És hát amit itt láttunk egyébként itt a foci kapcsán, az zseniális. Jó, a többit meg majd megmutatja holnap. Aludjatok jól, ha tudtok, holnap tényleg még egy kicsit, még egy lapáttal tegyetek rá. Tudom, hogy szeretitek a gyerekeket, de még tegyetek rá egy lapáttal, hogy legyen mindenkinek fantasztikus, kellemes, teli, gyereknapos, 10 milliószoros vasárnapja. Aztán így kezdjük el a hét, a következő hetet is. Na, imádlak. Szép estét. Sziasztok.
1: Ez volt a 2 órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a Zeneverzum Udák Misivel.
2: Tartsatok velünk a jövő héten is. Itt a poptarisznya.hu-n.
3: Ez itt a poptarisznya.hu.
4: Only the best music.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu.

0: Viva! Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: licensee, and I'm plopping in my pants.
1: Hol is hallottam ezt a dalt?
2: Netán a neten.
3: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.